0: such.
1: Could I get an incident number?
0: 17342.
1: 039.
2: 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516
0: 5 8 2, can I get a case, please?
2: I'll be clear, sir, to the hospital.
3: 15-17.